egészen ki. Viszont lehet, hogy nem kész vagy rátor. És te hány szeződ a bíjnám, szeződ a gyalánkát ki. Szkem menet te pedig. Szeret rákan fiszik. Kó, mi se szekítjük el? Mekáns a traktor, idős a traktor. Kó szekítjük el, ez úgy dobba. Hála ugyan, de hát nem bírás szekít el a bíjnám. Jelen az a nyelvő, mert kelljen, illa a fikitára. Szomorúan nyelvő, ma, de nem tetetett. Hála szibnod, Allah? Mondjuk tekad szomorító. Nem a szomorító. Dolgat Allah. Inna zálika ala Allah yasir. Yang semua itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara diperkuat dalam surat Taubah di ayat 51. Qul lan yusibana illa ma qadarallahu lana. Katakan ya Muhammad, tidak akan menimpa musibah kepada kami kecuali semuanya dalam catatan Allah kepada kami. Jadi kenapa? Tiba-tiba mobil disempit. Biasanya memang sekalian kalau kita belum sadar Allah ketua kasih musibah juga ada dua kemungkinan itu bentuk cintanya Allah kepada kita Allah cinta sama kita karena Allah suka apa kepada menajar-menajar kita Pak. Itu kemungkinan kedua kita ada dosa dan ini banyak-banyak itu yang saya rasakan ini dosa Pak dan Allah tidak ingin mengeksekusi dosa kita di akhirat sehingga di dunia dikasih apa dikasih musibah. Senyum saja atas kehendak Allah. Insya Allah lah terbaik dari Allah buat saya gitu. Hati